0: 93.9 Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Már elérhetők a kutatók éjszakája programjai, futók lepik el a fővárost, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 000 neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
2: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 000 volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 000-re nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldit nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, egyre népszerűbb itthon a csemege szőlő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon így 4 sávos helyett 2 sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Jól vizsgáztak a görög dinnyék. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgált gyümölcsök minősége összességében megfelelő volt, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. 5 tonna dinnyét kellett megsemmisíteni ezért, a szabálytalanságok miatt több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
2: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemege szőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemege szőlő fajta került állami minősítésre való bejelentése, és tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemege szőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
1: Kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma. A Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyhajóin 5%-kal kevesebben utaztak. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt. A legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. Abahart közölte, ősszel is közlekednek a menetrend szerinti járatok és a sétahajók is. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok is előfordulhatnak. Számottevő csapadék kialakulására azonban ma sem kell számítanunk. Az északias szél sok felé lesz élénk, erős. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik. Élénk szélben 24-30 fokot mérhetünk, reggel 9-16 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Itt van az ősz, itt van újra, úgyhogy kezdődik az évszak első hétvégi rock reggele. Szeptember 5-e szombat van, a pontos idő 6 óra 6 perc, és ma a Lőrincek, illetve a Viktorok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig! Engem pedig Dandó Ádinak hívnak, és egészen délig én hozom nektek a legjobb rockzenéket. Már az első órában velünk lesz az Aerosmith, érkezik a Judas Priest, és zenél majd a Metallica is. Most pedig a Steppenwolf következik. Ez a Born to be Wild.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 8 perccel járunk fél hét előtt, és bár a most következő dalnak köszönhetően a kanadai Elana Miles nevét egy szempillantás alatt ismerte meg a világ, az énekesnő szerint a kislemez hiába került fel az amerikai toplista élére, hozta meg neki a legjobb női rock előadás Grammy díját, és kelt el több millió példányban világszerte. Ugyanis elmondása alapján kiadója annak idején annyira előnytelen szerződést iratott vele alá, hogy életében először csak közel a dal megjelenése után 20 évvel sikerült jogdíjhoz jutnia. Jöjjön most az egyébként Elvis Presleyről szóló csodálatos szerzemény. Ez a Blackwell.

0: Rock FM. Már is folytatjuk a heavy metal isteneivel, jön a Judas Priest és a British Steel című album egyik legnagyobb klasszikusa, a Living After Midnight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Már elérhetők a kutatók éjszakája programjai, futók lepik el a fővárost, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület éget le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 000 neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
3: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 000 volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 000-re nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
2: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszortan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, 5 perccel járunk 3/4 hét után, és most hétfőn, azaz augusztus 31-én lett 38 éves Nusser Ernő, a Mobilmánia és a Rockband gitárosa. Isten éltesse őt nagyon sokáig, és most szóljon, ha már vele készült, csak az számít, hogy itt vagy.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: 93.9 Rock FM.
1: Bár még csak 7 óra lesz, a következő órát egy igazi éjszakai rock himnusszal nyitjuk. Jön a Europe és a Rock the Night.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, egyre népszerűbb itthon a csemege szőlő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon 4-4 sávos helyett 2 sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Jól vizsgáztak a görög dinnyék. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgált gyümölcsök minősége összességében megfelelő volt, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. 5 tonna dinnyét kellett megsemmisíteni ezért, a szabálytalanságok miatt több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemege szőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemege szőlő fajta került állami minősítésre való bejelentésre, és tanácsadásban, fajta választékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemege szőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
2: Kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma. A Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személy hajóin 5%-kal kevesebben utaztak. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt. A legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. Abahart közölte, ősszel is közlekednek a menetrend szerinti járatok és a sétahajók is. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok is előfordulhatnak. Számottevő csapadék kialakulására azonban ma sem kell számítanunk. Az északias szél sokfelé lesz élénk, erős. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik. Élénk szélben 24-30 fokot mérhetünk, reggel 9-16 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok, ez pedig itt az ősz első hétvégi rock reggele. Szeptemberben is a legjobb rock zenékkel. 7 óra múlt 7 perccel, és hamarosan velünk lesz a Uriah Heep. Érkezik az Accept, és egy ritkán hallott Queen-dal szól majd a 80 éve született Freddie Mercury tiszteletére. Most pedig zúzzon egyet a Rammstein. Ez a Du hast.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A

103.9 Rock FM. 6:06 pedig egy olyan úriember következik, aki nem csak remek dobos, de zseniális énekes is. Vagy fordítva? Igazából mindegy is, honnan nézzük. A lényeg, hogy egy fantasztikus zenészről van szó. Őt úgy hívják, hogy Don Henley, és az Eagles dobosaként vált világhírűvé, majd a banda feloszlása után a 80-as években szóló karriert kezdett. 1984-ben dobta piacra második önálló lemezét, Building the Perfect Beast címmel. Ezen kapott helyet egyik legnagyobb slágere is, amit több MTV és egy Grammy díjjal is jutalmaztak. Ez a The Boys of Summer.

0: Rock FM.
1: Perceken belül a 70-es évek angol hard rockjának egyik alapcsapatával folytatjuk. Jön a Uriah Heep és az Easy Livin'.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, ekcémás gyerekek szüleinek tartanak előadást, egyelőre nem enyhül az asszály. Demeter Dia vagyok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban, uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Az ekcímás gyerekek szüleinek segítenek a Helyin Pál gyermekkórház szakemberei. Szeptember 21-én ingyenes előadáson adnak gyakorlati tanácsokat a betegség felismeréséhez és kezeléséhez. A programra hétfő délután 4 óráig lehet jelentkezni, mondta rádiónknak Veres Klára, osztályvezető főorvos.
3: Az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
2: Nem enyhül érdemben az asszálya jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági asszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik. Záporok előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós asszály miatt tovább apad a folyó. A kiskorai víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott. A mezőgazdasági vízfelhasználást ezért legalább a felére kell csökkenteni. A következő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, felfüggesztik a vízkivételt. Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

0: Rock FM. A folytatásban a Red Hot Chili Peppers egyik leghúzósabb klasszikusával megyünk tovább. Jön egy igazi funk metal alapvetés, a Give It Away.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Élénkült a boltok forgalma júliusban, rekord résztvevő fut a Vízer félmaratonon, többször megnövekszik a felhőzet. Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület éget le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 000 neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
4: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 000 volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 000-re nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldit nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
3: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható, csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Üdv mindenkinek szeptember első hétvégi rock reggelén. 8 óra után is Dandoládi hozza nektek a legeslegjobb rock zenéket. Nem sokára zúz egyet a Pantera, érkezik a Guns N' Roses, és zenél majd a P-Mobil is. Ez pedig a Dire Straits és a Sultans of Swing.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ha itt lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. A múlt héten volt 25 éve, hogy a Phil Anselmo, Dimebag Darrell, Rex Brown, Vinnie Paul felállású pontjára utoljára lépett színpadra a Japánban található Yokohama arénában. A bandában akkorra már hatalmas volt a belső feszültség, azonban azt biztosan nem gondolták, hogy akkor zenélnek utoljára együtt. Most nálunk is ők jönnek. Ez a Cowboys from Hell.

0: Rock FM. A folytatásban Axl Rose-ékkal utazhatunk el oda, ahol zöld a fű és csinosak a lányok. Jön a Guns N' Roses és a Paradise City.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Jól vizsgáztak a görög dinnyék, kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma, napos felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódhat a Mohácsi-Dunahíd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon így négy sávos helyett két sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Jól vizsgáztak a görög dinnyék, a fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgált gyümölcsök minősége összességében megfelelő volt, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. 5 tonna dinnyét kellett megsemmisíteni ezért, a szabálytalanságok miatt több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemege szőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemege szőlő fajta került állami minősítésre való bejelentésre, és tanácsadásban, fajta választékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemege szőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
2: Kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma. A Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személy hajóin 5%-kal kevesebben utaztak. A legforgalmasabb kikötő között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt. A legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. A Bahart közölte, ősszel is közlekednek a menetrend szerinti járatok és a sétahajók is. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záborok is előfordulhatnak. Számottevő csapadék kialakulására azonban ma sem kell számítanunk. Az északias szél sokfelé lesz élénk, erős. A legmelegebb órákban 26-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik. Élénk szélben 24-30 fokot mérhetünk, reggel 9-16 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM. És bármilyen meglepő, 1998-ban ezen a napon az Aerosmith először és utoljára került az amerikai slágerlista élére. Az I Don't Wanna Miss a Thing című kislemezükkel. Az Armageddon című filmbetétdal a 4 héten át meg is őrizte ezt a pozícióját. Most pedig nálunk forog. Itt a 103.9 Rock FM-en.
1: I could stay awake just to hear you breathe.

0: Rock FM. Már is érkezik a Bon Jovi első number one slágere, ami valójában egy Bonnie Tyler dal, az If You Were a Woman and I Was a Man újraírásával született meg. Jön a You Give Love a Bad Name. Már is érkezik a Bon Jovi első number one slágere, ami valójában egy Bonnie Tyler dal, az If You Were a Woman and I Was a Man újraírásával született meg. Jön a You Give Love a Bad Name.
1: 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. Élénk lehet a szél, Demeter Tia vagyok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban, uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Az ekcímás gyerekek szüleinek segítenek a Helyin Pál gyermekkórház szakemberei. Szeptember 21-én ingyenes előadáson adnak gyakorlati tanácsokat a betegség felismeréséhez és kezeléséhez. A programra hétfő délután 4 óráig lehet jelentkezni, mondta rádiónknak Veres Klára, osztályvezető főorvos.
3: Az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
2: Nem enyhül Érdemben az asszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági asszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik. Záporok előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós asszály miatt tovább apad a folyó. A kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott. A mezőgazdasági vízfelhasználást ezért legalább a felére kell csökkenteni. A következő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, felfüggesztik a vízkivételt. Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt az ősz első hétvégi rock reggele, annak is már a második felvonása. 9 óra múlt ugyanis, de mi folytatjuk a legkirályabb rock dalokkal. Nem sokára itt lesz az AC/DC, zenél majd a Mötley Crüe, és érkezik a Winger is. Most pedig a Van Halen következik, ez a Can't Stop Loving You. There's

103.9 Rock FM. Holnap után lesz 31 éve, hogy megjelent a Tankcsapda, az Ember tervez című nagylemeze. A korong azóta is a csapat egyik legnagyobb klasszikusának számít, amin olyan alapművek kaptak helyet, mint a lopott könyvek, az egyszerű dal, vagy a most következő, a Rock and Roll rugója.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most hétfőn lett 63 éves Reb Beach, a Winger és a Whitesnake virtuóz gitárosa. Isten éltesse sokáig, mi most egy hatalmas kedvencemmel köszöntjük fel őt. Ez a Winger és a Headed for a Heartbreak.

0: Rock FM. A thrash metal egyik legnagyobb legendája nyitja a következő órát. Jön a Megadeth és a Symphony of Destruction.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: Reklámot hallottak! 103.9 Rock FM. Hírek!
4: Már elérhetők a kutatók éjszakája programjai, futók lepik el a fővárost, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csak nem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 000 neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
5: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 000 volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 000-re nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldit nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
4: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső. Egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél. 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb. Holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: 103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt 10 óra után még mindig az ősz első hétvégi rock reggele. A mikrofonnál továbbra is Dandó Állit halljátok. Már is érkezik a Journey, itt lesz a Wasp, és Zúz egyet a Metallica is. Most pedig az Ossziánnal folytatjuk, ez az Éjféli Lány.
1: A színpad vak sötét, olyan csendes, olyan árva most.

103.9 Rock FM. A tegnapi napon töltötte be 70. életévét Blackie Lawless, a Wasp legendás frontembere. Zenei karrierje első fontos állomása az volt, amikor 1975-ben csatlakozott az akkor már széteső félben levő New York Dollshoz. A következő évben megalapította a Sister nevű csapatot, amiben egy ideig még a Motley Crue vezér Nikki Sixx is basszusgitározott. 1982-ben aztán tető alá hozta a Wasp nevű formációt, amivel végül az évtized egyik legnépszerűbb heavy metal bandájává váltak. Isten éltesse a mestert sokáig, és most jöjjön a zenekar egyik legnagyobb klasszikusa, ez a Wild Child.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Holnap után lesz 38 éve, hogy a boltok polcaira került a Metallica and Justice for All című nagylemeze. A Karonga Banda első munkája volt Jason Newsted basszusgitárossal, bár a játéka az anyagon legendásan halkan hallható. Azért tegyünk most egy kísérletet és füleljünk nagyon, hiszen erről az albumról szól most egy hatalmas alapvetés, amihez a banda első videóklipje is készült. Ez a One.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, csodálatosan szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt szeptember első hétvégi rock reggelének utolsó 60 perce, 11 óra után még Dandó Ádival a mikrofon mögött. A fináléban velünk lesz majd a Bon Jovi, jön a Red Hot Chili Peppers, és érkezik a Sex Pistols is. Most pedig Ted Nugent következik, ez a Cat Scratch Fever.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most csütörtökön volt 38 éve, hogy a boltok polcaira került a Bon Jovi Bad Medicine című kislemeze. A New Jersey című album előfutáraként piacra dobott MTV kedvenc szám őrületes sikert aratott, hiszen 10 országban jutott a legjobb 20 közé, az Egyesült Államokban pedig egészen az első helyre került, amivel már a zenekar harmadik olyan dala lett, ami képes volt erre a teljesítményre. Most állunk is ez a klasszikus forog, itt a 103.9 Rock FM-en.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és ennyi fért bele az évszak első hétvégi rock reggelébe. Köszi, hogy szeptemberben is velem vagytok. Én most átadom a stúdiót Schubert Krisztiánnak, aki egészen éjfélig mindössze 2 órát pihen majd, amikor is este 6-kor Klamancse Krisztián nyitja fel a rock lexikont. Én holnap onnan folytatom, ahol most abban

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

itt vagyok, nyugi, pánikra semmi ok. Nagyon, de nagyon szuper szombat délután mindenkinek. 12 óra után vagyunk, nem egészen egy 10 perccel megkezdtük a rock hétvégét. A stúdióban pedig innentől a Schubert Krisztián. A tracklistában pedig csak a legjobb rock dalok egész délután megállás, valamint megszakítás nélkül. Már is itt van Jimmy Jimison és az I'm Always Here. Közben pedig lesznek majd programajánlók, infók, üzenetek, közlekedünk is. Na megfigyeltnek az életjelek. Az SMS Viber 20 999 1039.

Magyar Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt az LGT és a zenevonat itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a Deep Purple, valamint az a Black Knight, ami a legsikeresebb kislemezük volt. Még 1970 júniusában jelent meg, és a brit kislemezlistán egészen a második helyig ment. Ez mindmáig a Deep Purple legmagasabb helyezést elért brit kislemeze. És plusz érdekesség, hogy nem is akartak kislemezt csinálni az In Rockból. A progresszív rock világában akkoriban sokan lenézték a kislemezeket, ők pedig inkább egy nagy albumot akartak készíteni. A kiadó győzte meg őket.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán egy sávlezáráson a 22. kerületben a Leányka utcában, valamint van egy forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren is. Itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Johnny B. itt a 103.9 Rock FM-en. Lenny Kravitz, American Woman, ez pedig az óra vége, de nincs itt megállás. Gary Moore, Omega, Billie Idol, ezekkel nyitjuk majd a kövi órát, de meg lesznek majd infók és érdekességek is, úgyhogy aki teheti, maradjon.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. 13 óra után vagyunk 8 perccel, ez még mindig a Rock Hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a Rock Hétvége akkor a stúdióban Schubert Krisztián. Üdvözletem! Egészen 18 óráig pörgetem a legjobb rock dalokat, mint például Billy Idol-ét, itt a Rubber Yell, aztán jön majd az AC/DC is. Na meg jöttek az infóküzenetek is, tudjuk. Ha van bármi, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: Ez volt a Te őrült itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig névnapozunk. Nem, mert csörög a telefon. Halló?
1: Halló, ez a játékba szeretnék jelentkezni.
0: Nincs ma játék, tegnap véget ért. Odaadtuk az utolsó figuránkat is.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is, további szép napot. Hát így akkor nem névnapozunk, de fogunk majd, úgyhogy ami késik, az nem siet. De ha már a héten Iron Maiden játék volt, és azután érdeklődtek, akkor folytassuk most velük. Two Minutes, Two Midnight. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Figyeljünk és vigyázzunk egymásra. Aztán félpályás lezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton, ezeken kívül pedig van egy lezárás a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Friday I'm in Love, itt a 103.9 Rock FM-en. Poison, Nothing But a Good Time, ez pedig egy újabb sereghajtó, ugyanis zárjuk ezt az órát is, de van még vissza bőven, úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradjon. A következő órát a Green Day-jel nyitjuk majd Basket Case. Pár perc és jön majd ez is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

14 óra után 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége. Milyen remek dalokkal. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. Bon Jovi Runaway. Ezzel pörgünk tovább. Közben pedig, ha lenne bármilyen infónk, akkor ne tartsuk vissza. Az SMS és Viber 20 999 1039, az e-mail pedig infokukat rockradio.hu.

Ez volt az Aerosmith és a Crazy itt a 103.9 Rock FM-en. Def Leppard, Photograph, ez pedig a Next. És külön érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy az ikonikus short, miszerint All I Got Is A Photograph, Mötleng dobta be a közösbe, de Joe Elliott szólt neki, hogy hey haver, ez már egy Ringo Starr dal. Erre jött a válasz, senki sem fogja észrevenni. Hát de, észrevettük. Minden esetre a dal jó, úgyhogy ez jön most itt a rockon.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Rákóczi híd a Soroksár úti lehajtóján, úgyhogy csak óvatosan. Aztán hasonló még a helyzet a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és van egy lezárás a 13. kerületben a Katona József utcában. Ha tehetjük, kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

nem igaz, ugyanis egészen 18 óráig itt vagyok, úgyhogy hozom is a sereghajtót, The Doors, Light My Fire, amivel zárjuk most ezt a 60 percet, de a következőben pont innen folytatjuk, úgyhogy érdemes maradni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

az még picit odébb van, ugyanis még csak most kezdtük ezt az órát. Hello mindenkinek, 15 óra után 8 perccel pörög tovább a Rock hétvégeit a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig egészen 18 óráig Suvej Krisztián. És várok kb. Mindent, úgyhogy lehet hozzám szólni az SMS Viber 20999-1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Köszönöm szépen. Addig pedig zene, Iggy Pop, The Passenger.

Ez volt az Omega és a Fekete Pillangó itt a 103.9 Rock FM-en. És akkor a next, ugyanis nincs megállás. Queen Hammer to Fall, amit már indítottam is. Közben pedig ne felejtsük el, van egy weblapunk, ahol akár online is lehet hallgatni minket, de még érdekes cikkek közül is szemezgethetünk, úgyhogy érdemes lehet kattintani. www.rockradio.hu.

0: közlekedés.
1: Új kerékpáros és parkolós sáv a József körúton a Rákóczi tértől egészen a Pál utcáig, méghozzá a Petőfi híd felé, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán sávlezárás nehezíti a haladást az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton. Figyeljünk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. 16 óra alatt egy tracknyivel pedig már is itt a We're Not Gonna Take It, aztán még 2 óra a mai rock hétvégéből. De mondanám, hogy a java még csak most jön, de hát, ja,

Hát már nem kell, még itt vagyok egészen 18 óráig. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. 16 óra után 8 perccel pörgünk tovább megállás, valamint megszakítás nélkül. Animals, House of the Rising Sun, ez a kövi. Közben pedig még lehet üzenni az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt a P-Mobil, és on main tovább itt a 103.9 Rock FM-en. És hát pont itt teszünk, Survivor Burning Heart, ez lesz a következő, de még előtt a szokásos kis kitekintésünk. Nézzük, hogy milyen időt ígérnek holnapra és a jövő hét elejére. Holnap többnyire napos lesz az ég felettünk, a csúcs pedig 25 fok környéken alakul majd, és ez elvileg így lesz keddig, aztán szerdán majd megjön a csapadék, és kitart elvileg a hétvégéig, úgyhogy használjuk ki.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában, úgyhogy figyeljünk. Aztán lezárás van még a 11. kerületben a Kemenes utcában, ezeken kívül pedig korlátozások nehezítik az előrejutást a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Billy Idol és a Cradle of Love itt a 103.9 Rock FM-en. U2-1, ez pedig egy újabb sereghajtó, ugyanis zárjuk ezt az órát is, de még egy vissza van a rock lexikonig, úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradjon. Sharpest Man, éjféli harang, American Woman. És ez csak a kezdés lesz.

Továbbra is nagyon szuper rock hétvégét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, és benne vagyunk már az utolsó 60 percben, mind ami a délutánt, mind ami a rock hétvégét illeti. A stúdióban még Schubert Krisztián. És hát azért még, mert 18 órától ne felejtsük Rock Lexikon majd Pamancsa Krisztiánnal. De addig van még vissza pár track, például Guess Who American One. Azt azon most.

Még én is. Egészen 18 óráig. Ez a 103.9 Rock FM, és ígértem programajánlót, úgyhogy gyors mondom is. Őszi klubnyitó lesz a Bikinivel, méghozzá itt Budapesten, a Barbanegrában. A dátum október 17. Nem mondja senki, hogy nem szóltam.

0: közlekedés.
1: Megvan még a sávlezárás a 14. kerületben a Kocsó-Pongrácz úton, úgyhogy továbbra is figyeljünk. Aztán útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában, nem méghozzá mindkét irányban, és hasonló még a helyzet a 9. kerületben a Vágóhíd utca belső szakaszán is, úgyhogy itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. Jó hír, rossz hír, Klamancse Krisztián már itt, én pedig búcsúzom. Schubert Krisztián ennyi volt egyelőre. Hogy melyik, azt mindenkire rábízom. Viszont 20 órától bekelek, ne felejtsük Rock the Night. De addig is a rock legyen mindenkivel. Ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók. Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. A 103.9 Rock FM.
4: A Rock Lexikon első órájának tervezett programja Extreme és a Wholehearted Eddie Money, Think I'm in Love, Eddie Money emlékére, ahogy egyébként Stevie Ray Vaughan emlékére is. Jön John Waite és a Double Play, de már most mondom, hogy a második órában is lesz Double Play, méghozzá John Cougar Mellencamp, aki annak idején a Cougar középső nevet használta, de aztán elhagyta. És még az első órában az alternatív rock fene gyerekei, időről időre a legjobbak. Better Naked Ladies, Sister Hazel, vagy a Nine Days, és a részletek azonnal érkeznek. Klamancse Krisztián vagyok, a Rock Lexikon mai adásában is csak is a legjobbak, a beat rock, a populáris rock, a modern rock, vagy az alternatív rock éveiből, évtizedeiből. 1983 nyár a kezdés, amikor a Police még nagyon is létezett. Sting 1984-ben döntötte el, hogy az évtized közepétől szólóban folytatja. Itt a Police és a soft rock szuperschlager. King of Pain.

103.9 Rock FM. Ez a Rock Lexikon Eddie Money emlékére a dal 1982-ből Think I'm in Love. Azt gondolom, szerelmes vagyok. Az egykori rendőr, aki aztán rockzenész lett, méghozzá nem is akármilyen, a 70-es évektől már jegyezték az amerikai slágerlistákon. 1986-ban a pályafutás legnagyobb sikere talán a Take Me Home Tonight volt. Ezen kívül énekelte a Walk on Water-t, énekelte az I'll Get By-t, és az imént hallott Think I'm in Love-ot is. Eddie Money néhány évvel ezelőtt elment közülünk, de az emlékét és a több évtizedes munkásságát örökre őrizzük. John Waite Double Play érkezik most. Egészen pontosan a szóló karrier is, és a Bad English pályafutása is. John Waite már a 70-es években is nagyon jól énekelt, és nagyon jól zenélt, de soha nem olyan jól, mint 1984-ben egyedül, amikor a Missing You vezeti az amerikai slágerlistát 84. augusztusában. A Bad English pedig ugyanennek az évtizednek a vége felé jön létre, olyan slágerekkel, mint a Possession, vagy a szintén amerikai listavezető dal When I See You Smile. John Waite munkássága örök minimum 3 évtizeden keresztül, 70-es évek, 80-as évek, 90-es évek is, és ezekből az évtizedekből két kiemelkedő alkotás, két amerikai listavezető. Először jön a Missing You, utána a Bad English, és a When I See You Smile.

a csapat neve P-Mobil, ez a Miskolc és ez a Rock Lexikon. Schuster Lóránc szerzeménye 1980-ból, éppen elkezdődnek a 80-as évek, és befejeződik a 70-es évek, amire ugye azt szoktuk mondani, a klasszikus rock igazi évtizede. Persze 1980-ban még senki sem mondta volna meg, hogy jön a populáris rock évtizede, a 80-as évek, egyébként is a popkorszak. Na de a P-Mobil maradt az, aminek megszoktuk, hiába jöttek az évtizedek, vagy az évtizedváltások. És még John Waite és a Missing You, illetve a Bad English és a When I See You Smile, vagyis John Waite Double Play megelőzőleg, ez is a klasszikus rockból gyökeredzik, miközben John Waite már szólóban is nyomta a 70-es években, de ahogy említettem, sosem olyan jól, mint 1984-ben a Missing You-t, ami vezeti az amerikai slágerlistát. És utána még a Bad English is, a szuperformáció, amelyik szintén vezeti az amerikai slágerlistát 1989-ben a When I See You Smile című dallal. John Waite a klasszikus rock évtizedében formálódik, és a populáris rock évtizedében, a 80-as években teljesedik ki, ilyen és ehhez hasonló sikerekkel. Stevie Ray Vaughan és a Double Trouble a folytatásban. Egy ritkán hallott előadó és egy ritkán hallott formáció. Stevie Ray Vaughan Dallasban, Texasban 1954-ben született, 1990-ben halt meg. Amerikai gitáros, zeneszerző és énekes, gyakran emlegetik nevének rövidítését, vagyis az SRV kezdőbetűket. Dallasban nevelkedett bátyja Jimmy Vaughan, szintén blueszenész. 1965-ben a testvérek blueszenei pályafutása majdnem véget ért szüleik által, mivel drog és alkoholfogyasztásuk nőtt. Mégis a korlátozások ellenére csak megszállta a kis Stevie-t az ördög, idézőjelben. Saját bevallása szerint egy dallasi gyorsétteremben dolgozott mosogató fiúként, amikor azt mondta magának, ezt már pedig soha többet újra gitározni fogok, mint Albert King. 1973-ban úton hazafelé Stevie megtalálta első feleségét, egy 1959-esnek hit Fender gitár személyében, ami az első helyen maradt egész élete során, már ami a gitárokat illeti. És hogy mi volt a Double Trouble? A Double Trouble Austin környékén tevékenykedett, és Texasban hamar nagy ismeretségre tett szert. Felfigyelt tehetségre Johnny Winter gitáros és Clifford Anton, a legendás Anton's Club vezetője is. Az áttörést az 1980. április 1-én Steamboat 1874-ben Austinban rögzített fellépés rádió felvétele jelentette számukra, melynek felvétele Mick Jagger kezei között landolt. Hölgyeim és uraim, a Rock Lexikonban most Stevie Ray Vaughan és a Double Trouble, a dal a Crossfire 1989-ből.

0: 93.9 Rock FM.
1: Billy Squire-nek hívják ezt az előadót, és a Rock Me Tonight a populáris rockkorszakban óriási szenzációnak számított, lévén a kislemez 1984-es. Eredeti nevén William Highslip Squire, amerikai rockzenész és énekes, akinek arénás rock és crossover slágerei voltak a 80-as évek elején. Olyannyira népszerű volt, hogy a zenei alapokat még évtizedekkel később Eminem is kölcsönvette. Eminem egyébként is egy érdekes jelenség, a fehér rapper srác, aki a 90-es évek végén kezd, a 2000-es évektől szupersztár, és mégis mindig valahogy visszanyúl az ős rock klasszikus slágerekhez, mint például Aerosmith Dream On, vagy az imént hallott Billy Squire és a Rock Me Tonight. Egyébként 1984 egy nagyon érdekes év, hiszen már emlegettem, John Waite és a Missing You kapcsán vezeti az amerikai slágerlistát a dal. Billy Squire pedig bekerül ugyanebben az évben, 1984-ben az amerikai első 20-as mezőnybe ezzel a dallal, a saját szerzeménnyel. LGT még és a síneken, Adam is Anna születésnapjára is, aki az LGT rengeteg slágerét szerezte, ezt például éppen nem, Stevanovi Dusán Karácsony János szerzeménye 1982-ből. Na de hát az LGT 5. tagja titokban mindig is Adam is Anna volt, van és lesz is. És a mostani hármas blokk legelején még Stevie Ray Vaughan, Dallas, Texas és a Double Trouble. A Dallas-Texas megnevezés ugye a származást jelenti, a texasiak kapcsán általában a ZZ Topot szoktuk emlegetni, na de a rock élet másik jeles képviselője például Stevie Ray Vaughan és a Double Trouble. A Crossfire sláger 1989-es. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek ebben a két órában a Rock Lexikonban, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben, és a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és az alternatív vagy a modern rock évtizedei ezek. Az elmúlt hetekből annyira népszerűek az alternatív rock műsorok, amik például a 90-es évek korszakait vonultatják fel, hogy ma is van alter rock hármas mezőny. Volt a Bare Naked Ladies 1998-ból az egyik speciális rock lexikonban, amikor az amerikai alternatív rock slágereket vettük a 90-es évekből. Közepe? Vége? Tulajdonképpen mindegy, de a Bare Naked Ladies egyetlen hétre amerikai listavezető volt azzal, hogy One Week. Aztán jön a Sister Hazel és az All For You 97-ből, vagy a Nine Days Absolutely Story of a Girl, ez pedig már a 2000-es évek terméke, kereken 2000-es, és a nyár egyik legnagyobb alternatív rock slágere volt. De most a hármas blokk legelején Bare Naked Ladies. It's been

0: 103.9 Rock FM
1: és a Rock Lexikonban az Alter Rock 3-as fogat, mert hogy az elmúlt hetekben és hónapokban annyira népszerűek az alternatív rockot bemutató külön kiadások, illetve speciális rock lexikonok, hogy időről időre visszaköszönnek az ilyen és ehhez hasonló slágerek. Az amerikai alternatív rock tündöklésében bemutattam az egykori listavezetőt, a Bare Naked Ladies-t és a One Week-et 1998-ból, és amiket még sosem mutattam be, de a mai műsorban igen, Sister Hazel és az All For You 97-ből, illetve a Nine Days nevű csapat, a dal címe Absolutely Story of a Girl. 2000 nyarán ez az amerikai rock.

0: 103.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikon első óráját hamarosan követi a második.
0: Benne az Alien and Farm
1: és a Smooth Criminal. Michael Jackson születésnapja is lenne ezekben a napokban, őrá is emlékezünk, bár semmi köze a rockhoz, ha csak így nem. És jön a korál, és a válaszra várva.

Rock Lexikon Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon második órájának tervezett tartalma Korál és a válaszra várva a Queen és a Play the Game, és persze a már beígért John Cougar Mellencamp Double Play. Az évszámok az ő esetében a 80-as évek, 1982 és 87, megint a populáris rocknál tartunk. Lehet ezt ötvözni a countryval? Country rockkal? Lehet. Persze mindenki tudja a választ. Johnny Vincent még a nevek között, a Foreigner, a The Rolling Stones vagy a Grateful Dead. A részletek hamarosan. Klamoncsek Krisztián vagyok. A második óra kezdése Michael Jackson születésnapjára, Michael Jackson emlékére az Alien Ant Farm és a Smooth Criminal feldolgozás. Eredetileg a Bad albumon, eredetileg 1987-ben jelenik meg, és minden idők egyik legnagyobb slágere a pop királyától. Hogy lesz belőle rock? Hát feldolgozással 2001-ben. Íme az Alien Ant Farm.

0: 103.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban a kellemes zenék között a Queen és a Play the Game. Ennek is van aktualitása, 1980 nyarán az egyik legkellemesebb és az egyik legjobb Queen dal, persze olyanok árnyékában, mint a Crazy Little Thing Called Love, vagy az Another One Bites the Dust. Óriási meglepetésre mindkettő amerikai listavezető sláger lett. Éppen elmúlnak a 70-es évek, és éppen kezdődnek a 80-as évek. A Queen életében is Flash Gordon az évtized elején még az óriási szösszenetek között, és 1984-ben majd jön az új album, a Works. Korál még, és a válaszra várva Balázs Ferenc és Horváth Attila szerzeménye a 80-as évek elejéről, 1982-ből, és amivel a második óra kezdődött, az Alien Ant Farm és a Smooth Criminal, a szenzációs modern rock feldolgozás. Na jó, alternatív rock feldolgozás is lehet, ettől még az eredeti Michael Jackson és a Bad album, és a 87-es szupersláger a Smooth Criminal. Ennek a feldolgozása 2001-ben ez a szupersláger. Minden héten csak is a legjobbak a Rock Lexikonban, szombatról szombatra ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. John Cougar Mellencamp Double Play most. Korábbi nevein Johnny Cougar, John Cougar és aztán a teljes név, amit a 80-as években, de még a 90-es évek elején is használt, John Cougar Mellencamp. Amerikai zenész, énekes dalszerző, festő és színész is, de még filmrendező is. 2008. március 10-én bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, 2018. június 14-én a Songwriters Hall of Fame-be is bekerült. Legnagyobb zenei hatásai Bob Dylan, Woody Guthrie, James Brown és a The Rolling Stones. A Rolling Stone magazin írója, a Billboard magazin szerkesztője és a Creedence Clearwater Revival korábbi énekese John Fogerty is pozitívan nyilatkoztak munkásságáról. Johnny Cash a 10 legjobb dalszerzőből az egyiknek nevezte. John Cougar Mellencamp érdekes módon szintén a 80-as években teljesedett ki a populáris rock korszakában. 1982-ben amerikai listavezető volt a Hurt So Good, és 1987-ben az egyik legnagyobb sikere a Paper in Fire volt, amerikai top 10-es siker. Ezen kívül ismerjük még a Jack and Diane-t a 80-as évekből, vagy a 90-es évek elejéről a Michelin Degeo csellóval énekelt Wild Night duettet, amit szintén bemutattam már a Rock Lexikonban. Hölgyeim és uraim, John Cougar Mellencamp Double Play most, itt a Hurt So Good és a Paper in Fire.

Lexikon. Klavancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: 1039 Rock FM.
1: Török Ádám és a Mini az elmúlt percekben, a dal címe Vissza a városba. 1979-ből megint a klasszikus rocknál tartunk, és a legendás 70-es éveknél, és egyébként is a magyar legendás előadóknál. A klasszikus rock évei a 70-es években rendkívül erősek voltak Magyarországon. Ennek egyik jeles képviselője Török Ádám, és még John Cougar Mellencamp, még megelőzőleg a Double Play a Rock Lexikon mai második órájában. Az 1982-es amerikai listavezető siker a Hurt So Good és az 1987-es Paper in Fire, ami abban az évben az amerikai listák első 10-es mezőnyébe jutott. Hétről hétre csak is a legjobbak a Rock Lexikonban, szombatról szombatra ebben a két órában, és a vasárnapi ismétlésben 4 évtized zenei munkássága, minimum a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock, az alternatív rock, de még a modern rock is, ez már lehet, hogy 5 évtized is. Johnny Van Sant a folytatásban. Ismerős a név? Johnny Van Sant amerikai énekes, a Lynyrd Skynyrd Daily Rock együttes jelenlegi énekese, öccse a Lynyrd Skynyrd társalapítójának és egykori énekesének, Ronnie Van Santnek, valamint a Surrey Age Special alapítójának, Donnie Van Santnek. Micsoda nevek, micsoda együttesek, micsoda énekesek, és ez mind-mind rock. Legyen klasszikus? Hát a Lynyrd Skynyrd esetében félig meddig még beat rock is lehet, de ha a 70-es évektől gyökeresztetünk mindent, akkor ez bizony klasszikus rock még 1990-ben is, amikor Johnny Van Sant azt énekelte a Brickyard Road.

93.9 Rock FM. Ez a Rock Lexikon és egy nagyon pici diszkó. Igen, nem tévedek. A The Rolling Stones nevű csapatot nagyon sokat bírálták a 70-es évek végén, hogy hogy lehet mixelni a rockot a diszkóval. Nem ők voltak az egyetlenek. 1979-ben jött a Pink Floyd, az Another Brick in the Wall című dallal is, és a funky alapokra helyezett Queen, Another One Bites the Dust című dala is 1980-ban vezeti az amerikai slágerlistát. Íme a részletek. A Pink Floyd zenei alap. We are

Ehhez képest a The Rolling Stones 1978-ban vezeti az amerikai slágerlistát azzal, hogy Miss You és a csapat pályafutásának az elmúlt évtizedekből minden idők egyik legjobb slágere. Foreigner még megelőzőleg és a Feels Like the First Time ebben a hármas blokkban az 1977-es klasszikus rock siker, és ha már a klasszikus rocknál tartunk, akkor Johnny Vincent és a Brickyard Road 1990-ben is létezik klasszikus rock, legalábbis a 90-es évek kezdetén pont így szól. A mai műsorban a klasszikus rock és a populáris rock ezek szerint kézenfogva járnak, egy óriási ugrással 1978-ból és a The Rolling Stones Miss You című slágerétől majdnem 10 évvel feljebb 1987-ben kötünk ki, amikor a nyár egyik legnagyobb slágere és amerikai rock lista vezetője a Grateful Dead és a Touch of Grey.

0: 93.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban Metallica. Bár ezt a rajongóknak valószínűleg nem kell mondani, állítólag egy gitárpendítésből, egyetlen egy ütemből vagy dallamból is megmondják, hogy ez bizony a Metallica. Az elmúlt percekben a Sad But True, az 1991-es augusztusi óriási siker. Azt írja a szaksajtó egyébként a Metallica fekete albumáról, hogy az azonos nevű zenekar 5. albuma, gyakran fekete albumként hivatkoznak rá a borítója miatt, amely teljesen fekete, kivéve egy halvány Metallica logót és egy kígyót. Ez nem a zenetörténet első ilyen albuma. Prince például 1987-ben kiadni tervezett, végül 94-ben kiadott nagy lemeze is teljesen fekete borítóval rendelkezett. A Metallica eltávolodott a thrash gyökerektől, lágyabb dalok születtek, köztük két ballada is, a Nothing Else Matters és a The Unforgiven. Ez a lemez hozta meg a zenekar nagy kitörését, sikerére jellemző, hogy még 2006

Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Steve Winwood munkásságával búcsúzom, aki ritka vendég, de újabban egész sűrűn igyekszem beszerkeszteni. Mert hogy a 80-as években Steve Winwood szóló karriere semmi máshoz nem hasonlítható. Két amerikai listavezető sláger, 1986-ban a Higher Love, 88-ban a Roll With It, és ezen kívül az album, a Back in a High Life Again. 1987-ben a címadó kislemez is kiadásra kerül, és szintén amerikai slágerlistás. A Rock Lexikon mai adását egy hét múlva egy újabb követi. Steve Winwooddal búcsúzom. Back in a High Life Again.

Galaxikon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Minden szuper szombat estét, hello mindenkinek! Elstartolt a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Túl vagyunk a rock lexikonon, viszont nem vagyunk túl a rock dalokon. Ugye? Bruce Springsteen, Born in the USA. Ezzel megyünk tovább. A stúdióban egészen éjfélig Schubert Krisztián, és lehet nekem üzenni. 20 999 103.9

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Queen, valamint a We Are The Champions itt a 103.9 Rock FM-en. Bikini adj helyet, ez pedig a Kövi, és ha már bikini, akkor lesz egy őszi klubnyitójuk itt Budapesten, méghozzá a Barbanegrában. A dátum október 17, a kezdés pedig 19 óra. Ha mennénk, akkor jó szórakozást!

0: Prokk közlekedés.
1: Van egy sávlezárás az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán egy sávlezáráson a 22. kerületben a Leányka utcában, valamint van egy forgalmi rend változás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren is. Itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

invitálok én is mindenkit. Én félig meg itt vagyok. Nagyon szuper szombat estét, hello mindenkinek. 21 óra után vagyunk, 8 perccel, ez a Rock the Night. A stúdióban pedig Sovájt Krisztián, és nincs megállás itt a rockon. Sweet Home Alabama, aztán egyedül a világ ellen. Közben pedig lehet hozzám szólni az SMS és Viber 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Balls to the Wall, itt a 103.9 Rock FM-en. És ezt most az Eddával folytatjuk, és hozom mellé a mai nap érdekességét. Attila úgy hiszi, hogy 63 ezer éve született. Csak erről azért nem tudnak mások, mert a Vatikán eltitkolta. Nemrég ezt egy interjúban fejtette ki. Nem akarok tiszteletlen lenni, úgyhogy inkább jön az egek felé kiáltottam.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Figyeljünk és vigyázzunk egymásra. Aztán félpályás lezárással a 2. kerületben a Törökvész úton, ezeken kívül pedig van egy lezárás a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Never Tear Us Apart, itt a 103.9 Rock FM-en. Hard to Handle, ez pedig egy újabb óra vége, aztán fél táv, ami azt jelenti, hogy még 260 perc vissza a mai rakdalányból. El is tele, csak is a legjobb rockdalokkal. A kövi óra kezdünk, a Guns N' Roses lesz majd. Hey!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után 9 perccel. Ez még mindig a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van valamink, akkor hozzuk már meg. De tényleg, az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. Cserébe pedig mindjárt jön a szerelem démona, de még előtte itt a Too Much Time on My Hands.

103.9 Rock FM. Hé, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szem.

Ez volt a Stairway to Heaven, itt a 103.9 Rock FM-en. Queen, The Show Must Go On, és milyen igaz, úgyhogy folytatjuk is, ezt már indítottam. Mellé pedig egy gyors info, ne felejtsük, holnap is Rock Lexikon, déltől egészen délután 2-ig majd Klamancse Krisztián rengeteg infóval, na meg a legjobb rock dalokkal, úgyhogy aki teheti, füleljen ránk akkor is. Yep.

Ez a 103.9 Rock FM. Korál, kergesd el a felhőt a házamról, ez a folytatás. Most viszont előtte megnézzük, hogy holnap sikerül-e. Igen, többnyire napos lesz az ég felettünk, a csúcs pedig 25 fok környéken alakul majd, és ez egészen egy szerdáig így lesz, a szerdára viszont ígérnek csapadékot, sőt, még csütörtökre is a csúcsok 24 és 28 fok között alakulnak majd. Aztán pénteken részben felhős, részben napos időnk lesz egy 23 fokos maximummal, majd a jövő hét hétvégére visszatér a csapadék, úgyhogy biztosan biztos egész jövő héten legyen nálunk ernyő.

Ez volt a Pokolgép és a Pokoli színjáték itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, Easy Living, ezzel zárjuk most ezt a 60 percet, aztán megkezdjük a mai utolsót, jön majd többek között az ECDC, Damien Ferenc és a

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

23 óra után vagyunk 9 perccel. Ez még mindig a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban még ebben az órában Schubert Krisztián, a tracklistában pedig csak is a legjobb rock dalok, akár hazai, akár külföldi oldalról. De milyen Ferenc, mindig ugyanúgy, ezzel folytatjuk mindjárt, de még előtte itt az AC/DC és a Back in Black. Közben pedig tudjuk, bármi van, 20 999 103.9, akár SMS, akár Viber. Köszöntem!

az LGT és az ő még csak most 14, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig Panamáig megyünk, de előtte egy gyors info, ne felejtsük, van egy weblapunk www.rockradio.hu, ahol online is lehet hallgatni minket, és rengeteg érdekes cikk közül lehet szemezgetni, úgyhogy szerintem érdemes rászörcsölni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

Ez volt a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a hajrá, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít. Give me some lovin', te mondd meg, Living on the Edge. Ezek még biztosan beférnek, viszont még előtte vissza a városba. Most itt a Rökkön.